0: umwanya wo gutasha abagenzi
1: mukabatahiriza kuri radio agakiza
0: ku isoko y'ukuri.
2: Mukabatasha iminsi yose kuva isaha 11 gushika isaha 12 z'umugoroba.